0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 12-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és kellemes időtöltést kívánok. Híreinkből röviden. Bizonytalan a horvát elektronikus autópálya díjrendszer. A magyarok körében még mindig népszerű nyaralóhely Horvátország. Zadarba és Dubrovnikba szeptember végéig vannak rendszeres repülőjáratok. És 24 Celsius fokra csökkent a nappali hőmérséklet.
1: Híreink következnek.
2: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobil alkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A bizottság azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. Alap szerint a HAK 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bolt projektből, az Infiniumból és a brit IMR Cyber Security-ből álló konzorcium nyerte el 329.500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379.000 eurós ajánlatot benyújtó a Bisalto fellebezett. A DECOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg. A bizottság azt is kipogásolta, hogy a benyújtott ISO tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAD olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. Ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya kezelőt. A HAD-nak most újra kell értékelni az ajánlatokat, az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét. A késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027. februárjára készülhetett volna el. Az új úti díjrendszer fő kivitelezője, a Slovak Sky-tól ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre. A HAD közölte, néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembe helyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás előkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljes körűen működjön. A magyar vendégek és a vendégészakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, tájékoztatta a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete, az MTI-t. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendégészakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülése még dinamikusabb volt. Az érkezések száma 8, a vendégészakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. A magyar utasok az idén is a Kvarneröblöt, Isztriát és Zadar megyét választották el legszívesebben az úti célok közül. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a nyári csúcsszezon végével még nem álltak le a légijáratok Magyarország és az Adria partja között. A Wizz Air heti 5 alkalommal repül Budapestről Zárába szeptember 30-áig, heti 3 alkalommal pedig Dubrovnikba egészen szeptember 29-ig. A Ryanair heti 4 járattal szolgálja ki mindkét úti célt, Zárába szeptember 19-ig, Dubrovnikba pedig szeptember 18-áig repülnek a járatai. Simon Steele, az ENSZ klímavédelmi vezetője szerint a 2026-os nyár gazdasági és társadalmi kárait még számolják. A bizonyítékok megszáfolhatatlanok. Ez az ára az emberiség fosszilis tüzelőanyag függőségének, tette hozzá. Az ENSZ tisztviselő szerint az extrém hőség milliók halálát okozta és billió dolláros károkat idézett elő. Sújtotta a közlekedési és egészségügyi rendszereket és felhajtja az élelmiszerek árát. Magyarországon az idei nyár volt az elmúlt időszak legszárazabb nyara, melegebb pedig csak 2024 nyara volt. Az időkép összegzése szerint 2026 júniusa a második, júliusa a tizedik, augusztusa pedig az első helyen végzett az adott hónapok hőmérsékleti ranglistáján, a mérések 1901-es kezdete óta. Az idei augusztus így a 20. század kezdete óta a legmelegebb hónap volt Magyarországon. Ez veti fel a kérdést, mennyivel emelkedhetnek tovább a havi rekordok, ha az El Niño az előrejelzések szerint csak az év végén tetőzik, vagyis a mostani értékek még a hatása előtti állapotot tükrözik.

Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog 11. Ince pápa rendelte el, annak ellenére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megputamították a Bécset ostromló török hadsereget. Mária szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én. Ez a Boldogságos Szűz Mária neve napja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól kezdve ünnepelték. Az ünnepet az egész egyház számára a 11. Ince pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. Hasonlóan a Nándorfehérvári győzelem után 1456-ban elrendelt urunk színe változása hála ünnephez, illetve Rózsafizér királynője emléknapjához, melyet a Lepántónál szintén a törökök felett aratott győzelem után vezetett be Szent V. Pius pápa. Szűz Mária szent nevének napja először a Kisboldogasszony nyolcadába első vasárnap lett. 10. Pius pápa aztán áthelyezte az ünnepet a győzelem napjára. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte Magyarország felszabadítása is, melyet szintén Mária közbenjárásának tulajdonítottak. Közép-Európában a kultuszt főként a passói Mária Hilp, mindenkor segítő Szűz Mária tisztelete ihlette, akinek nagy képét 1618-ban egy Pius nevű passói festővel készítette, Marquardt von Schwendi kánonok. A helyi kapucinus templomban már 1622-ben nyilvánosan tisztelték. Bécs ostroma idején első Lipót császár és udvara a passauba menekült, és a kapucinus kolostor egy-egy képe előtt könyörgött a szabadulásért. Az 1683. szeptember 12-i kálembergi győzelmet a passaui mindenkor segítő Szűz Máriának tulajdonították. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez. A 18. században Magyarországba betelepülő németek, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, s általában a Mária Hilf kegykép másolatát helyezték oltárukra. A Szűz anya névnapjára való emlékezés sokszor elsikkad a Kisboldogasszony ünnepe árnyékában, pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűz anyát a kereszt nevén. Mária neve napjának megünneplése az újkorban bukkant föl, de csak Bécs felszabadítása után Szent 11. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé az egyházban. A kultusz közép-európai meghonosodását, főleg a passaui segítő szűzanyag kegyképének tisztelete ihlette. Lipó császár bécsi udvara a török elől passauba menekült, és ott könyörgött a kapucinus Mária Hilf kolostor nagy kép előtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem napjának szimbóluma lett, és tisztelete villámgyorsan elterjedt. Mária nevének tisztelete azonban már korábban, a középkorban hagyomány volt, a 11. századtól kezdve ünnepelték különböző napokon. A híres pelences szónok Temesvári Pál Bárd szerint Szűz Mária nevének öt betűje jelenti azt az öt nagy jó téteményt, amellyel elárasztja a földet. Az M betű jelenti az irgalmasság anyját, az A betű jelenti azt, hogy ő az emberi nem szószólója, s azért ő mindenkiét közben jár az Úrnál. Az R betű azt jelenti, hogy ő mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. Az I betű jelentése az, hogy Mária az egész egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. Az utolsó A betű pedig azt jelenti, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője.

0: időjárás jelentés.
1: Ma helyenként néha megnövekedett a felhőzet, de többnyire napos volt az idő. A nappali hőmérséklet 24 Celsius fokig emelkedett. Eszéken délben 20 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 53%, a légnyomás értéke 1020 hektopászkál volt. Holnap a maihoz hasonló időjárás várható, éjszaka 10 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, nappal pedig 25 Celsius fokig melegszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!